Azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

szenárióban. Bíztam abban a néhány szóban. Szavak voltak, ez nem lehet emlék. Ha esélyt adnál, most bármit megtennék. Nem akar a szíved, is nem akar az eszed. Nem

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors talán egy kő, melyet ha átlépek, életem megváltozik, s átíródhat az előre megért történet. Szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg ne várít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

Napot és hetet indítunk. Még két nap is indítjuk a csillagászati őszt is. Egyelőre még bármilyen hihetetlen tart a csillagászati nyár. Szeptember 21-e hétfő reggel 6 óra után járunk. A szokásos jó kívánság sem maradhat el. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, hétkezdésük tartalmas. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

A szerelem az kész, rejtély. Love is a mystery, énekelt a Modern Talking. 7 perccel járunk 6 óra után, szeptember 21-én hétfőn, és ha valaki az ország leghidegebb pontját keresi, nem kell túl messzire mennie. Nem, a Bucsecsben is megvan a 4 fok, ott jóval 2000 méter magasságban, tengerszint feletti magasságban, és a Fogaras javasokban is a Bőliátónál ott összejön a 7 Celsius fok, nem. Sem a 4, sem a 7 nem a leghidegebb pontokat jelentik országos szinten. Csak a mi hegyünkön kell átmenni Csíkszeredába, ahol mindössze 2 Celsius fok van. Nincs még egy hely az országban, ahol ennél hűvösebb lenne. 2 Celsius fok, fagypont közeli hőérték. Már most, még a csillagászati nyár utolsó méterein. Mi pedig 8 Celsius fokkal indítjuk a napot. Jó lesz ez nekünk. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Head Over Heels, vagyis Bookfence, magyarul. Ez volt a Tears for Fears. 6 óra 16 perc van, és azt azért nem vitathatjuk, hogy bár hűvéskék voltak a reggelek, úgy szeptemberrel kezdődően már, azért nem voltak annyira csípősek. De simán lehet, hogy ezen a héten megkapjuk az időjárásnak ezt az oldalát is. Ugye holnap után már csak, igen, közelítünk a fagyponthoz felülről nyilván. 5 Celsius fok lesz holnap után, csütörtökön már csak 3, és akkor, ha minden igaz, pénteken kapjuk meg azt a hőértéket, amelynek ma reggel a csíkszeredaiak tapsolhattak, mindössze 2 Celsius fok. A szombat, vasárnap sem ígérkezik, legalábbis a nap kezdett túl melegnek, 4 Celsius fokkal indítjuk a napot. Ráadásul a héten túl sokat nem fogjuk látni a napot, felhőből lesz több, időközönként kisüthet, akár a mai, a holnapi napon is, de például szerdán lehet, hogy egyáltalán nem bújik elő a felhők mögül. A szombat, vasárnap az ígérkezik valamivel napfényesebbnek a jelenlegi prognózis szerint, ez már inkább tényleg őszies idő. Ráadásul ma is, holnap akár esőre is lehet számítani. Úgyhogy, ha azt veszük figyelembe, hogy valamikor a múlt héten, most már nem tudom pontosan, csütörtökön vagy pénteken volt az a 40-es időjósló nap, amikor nem volt eső, és ugye az úgy szól, hogy amilyen az idő, aznap 40 napig olyan lesz. Hát, a mai és a holnapi nap a prognózis szerint messzire nem olyan lesz, ugyanis esőre számíthatunk. Na, úgyhogy így áll a helyzet az őszi napforduló előtt néhány nappal. Ez még nem olyan veszélyes, de lehet, hogy már vannak helyek, ahol megindítják a fűtést. Mi még egyelőre nyitott ablakkal alszunk. Reggel úgy érződik, hogy hoppá, várj, hűvöske van, azért gyere, csukjuk meg, vagy bukoljuk meg. De még nem veszélyes, ezt még simán ki lehet bírni. Na, amikor tényleg már az ablakot becsukod éjszakára, na, az már igazi ősz. Az még eddig nem jött el. Én azt húznám is, hogy amíg jön a Mikulás. A telet úgy szeretem, jön a Mikulás, jöjjön a tél. Megvolt az ortodoxoknak a karácsonya, az valamikor január 7 vagy 9. Na, addig lehet tél, utána már részemről jöhet a tavasz is. Csak hát ez nem minden úgy van, ugye, ahogy azt mi szeretnénk, szinte semmivel. Rimini Projecttel folytatjuk a talpra állást. I remember you like yesterday. Úgy emlékszem rád, mintha tegnap lett volna. Erre jön a beköpés, de az tegnap is volt, jó? Igen. Jó reggelt!

time is gone and you're left alone.

Romeo és Júlia lehetsz király, 6 óra 24 perc van, tegnap választásokat rendeztek Németországban, és bár a hivatalos eredmények még nem érkeztek meg, egyelőre úgy tűnik, hogy a szélső jobboldalinak tartott alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot az észak-kelet németországi Mecklenburg Elő-Pomeránia tartományban tegnap megrendezett választásokon, legalábbis az ARD és a ZDF közszolgálati televízió által közzétett részleges adatok szerint. Az AfD a voksok 37-38%-át tudhatja magáénak a szavazóhelyiségben távozók megkérdezésen alapuló felmérés alapján. A CDU pedig hát bukott, ekkorát még nem sikerült. A CDU ugye hát a kereszténydemokrata unió, nem tudom mennyire keresztények és mennyire demokraták, de egyelőre még kérdéses, hogy egyáltalán bekerül neki a tartományi törvényhozásba. Azzal az 5-5,5%-os eredménnyel, ami nem végleges még. Ez a kereszténydemokraták tartományi választáson valaha elért leggyengébb eredménye. A CDU 2021-ben 13,5%-ot szerzett. Szintén bizonytalan, hogy bekerülnek-e a tartományi parlamentbe a zöldek 5,5%-os várható eredménnyel. 2021-ben még a voksok 6,3%-át szerezték meg, és hát hasonlóan aggódhat a parlamenti küszöb elnemérése miatt a populista Sarah Wagenknecht szövetség, a felmérések szerint 4,8-15%-os eredményével. A liberális FDP biztosan kikerül a parlamentből, hiszen a szavazatok alig 1,2%-át kapták meg. Ők 5 évvel ezelőtt még 5,8%-ot szereztek, szóval nem tudom. Weber és Merz kancellár főleg, ugyebár, tervezi egyáltalán a lemondását jelen körülmények között. Egyelőre még ott van, de hát ilyen eredményekkel csoda, hogy még nem kergették el saját párttársai. Hát majd meglátjuk, mit hoz a jövő.

Nincs veszíteni való, I've got nothing to lose. 6 óra 34 perc van, és a mai napon 79 évet ünnepel Stephen King. Hát valami hihetetlen, hogy mennyire sikeres az az író. 40-nél is több nyelvre lefordított művei több mint 400 millió példányban keltek el világszerte, és a legtöbb művét több-kevesebb sikerrel meg is filmesítették. Tehát van néhány valami szenzációs film produkció, amit tényleg Stephen King regényei alapján filmesítettek meg. Elég, ha csak kettőt említek meg, például a Ragyogást Jack Nicholsonnal, vagy a Remény rabjait. Viszont többször is olvashattuk, hogy azért, mert a regényt, tehát úgymond a forgatókönyvnek az alapját egy ilyen neves és tehetséges író írta, az még nem jelenti automatikusan azt, hogy a film, amit készítenek belőle, az tényleg jó is lesz. Tehát szokták is mondogatni, hogy vannak elég gyengus filmek, mert hogy valami nem jött össze. Stephen King az írója, csak hát a vászon a vitele annyira nem volt sikeresen kivitelezett. Nagyon sok olyan film van, amelynek tényleg a forgatókönyvet Stephen King írta, vagy legalábbis annak alapját, és azért úgy egyszer nézhető, vagy azt mondják, hogy jó, rendben van, nem valami hiper-szuper, de azért nem is gyenge, simán meg lehet nézni, és akkor vannak ezek a már általam említett abszolút kasszasikerek, Ragyogás, Remény rabjai, Sötét torony, hosszasan sorolhatnám. De Stephen King zseni, mi voltához, azt hiszem kétség nem fűződik. És 79 évet ünnepel a mai napon, Isten éltesse. És ha már szeptember, akkor szeptember a dal címe is. Egy 1978-as Earth, Wind and Fire dalt újítottak fel még az ezredforduló tájékán. Ez lett az eredmény.

hétfő reggeli kocintós. Ráadásul ma tényleg lenne mire kocincsunk, például a magyar drámára, ugyanis ma van a magyar dráma napja, és amúgy itt udvarhelyen is kezdődik a dráma. A Tomcsa Sándor Színháztól voltak is a múlt héten vendégeink. A beszélgetés egyébként még meg lehet tekinteni a Star Rádió Facebook oldalán, és hát ez volt a fő téma, hogy a mai nappal kezdődően indul a dráma. Hogy miért pont ma van, egyszerű, a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére még 1984-től minden évben szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója Budapesten a Nemzeti Színházban.

Robert Miles dalát még 2023-ban dolgozta át a Switch Disco React címmel. 7 perc választ el 7 órától. Hát két dal még belefér a Becker sorájába, aztán 7 órakor jöhetnek a hírek. Ő valami erős, valami kemény. Ami még talán a gyémántot is vágja, nem tudom, nem próbáltam a titániumnak milyen erőssége, de biztos, hogy van benne kurázsi. David Guetta és Sia 2011-ben jött elő ezzel a dallal. Egy darabig a csapon is ez folyt ki. De amúgy nem véletlenül jó kis dal. Titanium. Jó reggelt!

0: székelykapukat restauráltak, újra járható az Eötvös József utca, győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Ma délelőtt vitatja meg a Szociáldemokrata párt vezetősége Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Az elnök a csütörtöki egyeztetések után Siegfried Muresánt bízta meg a kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Sorin Grindeanu PSD elnök meglepetésének és csalódottságának adott hangot a döntés miatt. A politikus szerint Muresán korábban Brüsszelben az országnak járó uniós források csökkentését szorgalmazta. Grindeanu szerint ezért nem világos, milyen megfontolások alapján esett rá az államfő választása. Mától ismét járható a felújított Eötvös József utca. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően halad a gépjárműforgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az Unitárius templom előtti térre visszajutni. Három székelykaput restauráltak idén a Szejkén, az Orbán Balázs sírjához vezető sétányon. A Házrezső Múzeum programjában az 1973-as székelyudvarhelyi, az 1853-as kadicsfalvi és az 1835-ös küküllőkeményfalvi kapu szerepelt. A munkák során tetőszerkezetet javítottak, statikai megerősítést végeztek, valamint a korhat faelemeket a hagyományos technikák alkalmazásával cserélték. A beavatkozások célja a székely népi építészeti örökség értékes darabjainak megőrzése és élettartamuk meghosszabbítása. A restaurálást Domokos Levente restaurátor és György Pál faragómester végezték. Győzött a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csesemé Vászlói fiúk csapatának a vendége volt, a meccset 14-9-es első félidő után 33-26-ra az udvarhelyi csapat nyerte. A legeredményesebb gólszerzők Vlad Husanu és Alexandru Tălmăciu voltak 9, illetve 6 góllal. A következő fordulóban szeptember 28-án hétfőn az udvarhelyi csapat a Szocsiavai CSU fiók csapatát fogadja. Döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Csáhleul Piatrán Jánc otthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Györgyi Artúr szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-2-re kikapott Kézdivásárhelyen. A következő fordulót hétközben rendezik, az SFC szerdán 17 órakor hazai pályán fogadja a bákói Aerostart. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

világ az enyém, the world is mine. David Guetta dalát hallhattuk, 7 óra 7 perc van, ez már is dráma. Nem is akár milyen, ma van a Magyar Dráma Napja, ma indul a Dráma 17 Székelyudvarhelyen, és ha még nem lenne elég mindez, hétfő van, de elég a drámából. Hát ennyi drámát egyetlen reggelre, már Madács is csak óvatosan adagolt volna. Mi viszont nem is fokozzuk, sőt, inkább visszaveszünk egy kicsit. A Wecker ma blúzosabb, ráerősebb, minek rohanni? A hétvégettől úgy sem jön el hamarabb. Péntek messze van, a hétvége pedig jelenleg inkább irodalmi fikció. Szóval gyerünk már, ébresztő, de csak kulturáltan, kérem szépen. Nehogy már hétfő reggel, 7 óra 7 perckor sprinttel kezdjük a hetet. A dráma adott, a tempót meg, majd később felvesszük. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen híjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lej értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tom Jones és a Sex Bomb, hát vannak ezek a zenei vetélkedős tévéműsorok, mint például a tegnap este kezdődött Sztárban Sztár vagy, hát ide tehetjük, ide sorolhatjuk a Megasztárt, vagy X-faktort, vagy mit tudom én, milyen hang, meg csillag születik, amelyben, ha adott esetben felcsendül egy dal, akkor nem tartom kizártnak, sőt, igenis valószínűleg, hogy többen felkiáltanak, hogy hú, de rég nem hallottam ezt a dalt. Sokszor reagálok én is így, bár nálam még van egy ilyen plusz adóász is, hogy hú, de rég nem játszottam be ezt a dalt, mert a gép esetleg nem dobta, megfeledkezett volna, mit tudom én, vagy bedobta valamilyen éjjeli órában, és akkor egy ideig nem játszotta. Na hát a Tom Jones Sex Bomb című dala is ezek közé tartozik. 7 óra után járunk 20 perccel. A mai napon sem marad el a lapszemle, de 7-8 tájékán lehet a szokás szerint számítani rá. Egyelőre ismét útnak indulunk, vagy ahogy mi nálunk mondják, esment. Here I go again, E-Type. Jó reggelt!

Összehívunk minden szívet. Calling All Hearts, Robin Thicke, Jesse G és DJ Cassidy dalát hallhattuk. Másfél perc választ el 7:30-tól, lapszemlével folytatjuk a Vekkert. A Hargita népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Azt hiszem, mindhárom kötődik részben, vagy teljes egészében Székelyudvarhelyhez. Kezdjük egy fél évszázados sikerrel, mert ha már összehívtunk minden szívet, hát volt itt a múlt héten összehívás más tér, más területen is. Ma is csillogó bronz címmel írnak arról, hogy Székelyudvarhelyen a Küküllő partján egy salakos pályán kezdődött minden. Öltöző, zuhanyzó és a mai értelemben vett sportolói körülmények nem álltak rendelkezésre. A kézilabdázni imádó akarat lányokat azonban ez kevésbé érdekelte. Edzettek, játszottak, a Küküllőben pedig megoldották a tisztálkodást is. 50 évvel ezelőtt a hazai női kézilabda élvonalában szerzett bronzérmet ünnepelték. Hétvége, amikor a kereslet és a kínálat találkozott. Üzleti fórum, nemzetközi kiállítás és vásár, helyi termékvásár, kulturális műsorok és koncertek várták azokat, akik kilátogattak a hétvégén a 33. Székelyudvarhely őszi vására. Az esemény részeként udvarhelyszék kiemelkedő cégeit is díjazták. És hogy a kereslet, valamint a kínálat mennyire találkozott, hát biztos találkozott egymással. A kérdés csak az, hogy üdvözölték-e egymást, vagy hát elmentek egymás mellett. Nem tudom. Ez valószínűleg kiderül esetleg akár statisztikákból is. És akkor egy kis sport is. Az egy dolog, hogy ma rangadót játszunk teremfociban, de erről még szólunk, és a hírekben is helyet szorítunk. Nézzük, remizett az SFC, és kikapott a VSK Gyergyó. Ugye a labdarúgó harmadik Liga 1-es csoportjának hétvégi eredményeiről van szó. Egy pont a 6-ból címmel írják, hogy nem tört meg az SFC veretlensége, de a győzelemhez ezúttal sem volt elég a hajrában szerzett egyenlítő gól a labdarúgó harmadik Liga hétvégi játéknapján. A VSK Gyergyó 6 gólos meccsen maradt alul Kézdivásárhelyen, ezzel a háromszékiek első idénybeli győzelmüket szerezték meg. Szerdán, vagyis holnap után, ez minket is érint, mármint az SFC-t, hétközi fordulóval folytatják. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. 4-es street-tel folytatjuk. Köszi, hogy eljöttél!

Love Generation, 7 óra 38 perc van, és hétvége úgy általában gazdag szokott lenni sporteseményekben, de hát lassacskán már ahhoz is hozzászoktunk, hogy a hét elején is azért játszanak nem kevésbé érdekes mérkőzéseket. A mi szempontunkból ez mindenképpen így van a mai napon, hiszen futszál rangadóval érkezik a hétfő. Annak az esti szakasza nyilván, nem most fognak focizni a fiúk, kell várni este fél hétig. De az tény, hogy a román válogatott mérkőzései miatt tartott rövid szünet után folytatódhat a hazai teremlabdarúgó első liga alapszakasza. Egyébként a játéknap már tegnap kezdődött, egy meccset lejátszottak, és a két újonc mérte össze erejét. A vajdahunyadi Corvinu, korábban ugye Dévai West néven szerepel, csak hát közre hát szerződést kötöttek a vajdahunyadiakkal, így ezen a néven szerepel tovább a csapat a futsal bajnokságban, tehát a vajdahunyadi Corvino a másik újonc Krajovai Univerzitátja otthonában 6-3-ra győzött. Szeretjük ezt a végeredményt, hogy 6-3 egy más idegenbeli győzelemre emlékeztet. Na de vissza a teremlabdarúgáshoz, tehát egy meccset tegnap lejátszottak, kettőt a mai napon játszanak le, az egyikben pedig mi is érintettek vagyunk, és nem is akárki az ellenfél, mert hogy igazi rangadóra van kilátás, hiszen mind a mi csapatunk, mind pedig a marosvásárhelyi VSK alaposan megerősítette keretét a nyár folyamán, a szezon végén pedig meghatározó szerepet tölthetnek be a bajnokságban. Az sincs kizárva, hogy a mai napon dőle el, hogy ki lesz majd az őszi bajnok. A találkozót ma este fél héttől Marosvásárhelyen rendezik, és ha minden igaz, akkor a meccset a Digi Sport élőben közvetíti. Hajrá, fiúk!

0: like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

A felhőkön járunk, Walking on Clouds, énekelt a Headhunter. Hát ha járni nem is tudunk felettünk, azért lesz bőven felhőkből, sőt, ma is holnap, illetve a legutóbbi frissítés alapján akár szerdára is juthat belőlük, ide le a földre, némi csapadék, cseppfolyós halmaz állapotú, tehát havazásra azért még ne számítsunk, még szeptember 21-e van csillagászati nyár még vagy két napig, úgyhogy igen, felhőből lesz több, amiből akár eső is lehetséges, ami a mai napot illeti 80%-nyi esélyt ad a prognózis arra, hogy akár még a déli harangszó előtt hújjon némi égi áldás. És ahogy megyünk úgy befele a hétbe, majd próbálunk eljutni valahogy hétvégére, úgy a reggeli hőértékek is egyre inkább megközelítik fentről súrolva a fagypontot. Holnap utánra 5 Celsius fokos minimum, csütörtökre már csak 3, péntekre pedig alig 2 Celsius fokot prognosztizálnak reggeli minimumként. Még nem fagy, de már ott járunk valahol közelben. Addig beérjük esővel. Rain Over Me. Mark Anthony és Pitbull dalát halljuk. 3 perc választ el 8 órától, 8-kor jöhetnek a hírek is.

0: Székelykapukat restauráltak, újra járható az Eötvös József utca, győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Ma délelőtt vitatja meg a Szociáldemokrata párt vezetősége Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Az elnök a csütörtöki egyeztetések után Siegfried Muresánt bízta meg a kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Sorin Grinde ANUPCD elnök meglepetésének és csalódottságának adott hangot a döntés miatt. A politikus szerint Muresán korábban Brüsszelben az országnak járó uniós források csökkentését szorgalmazta. Grindeanu szerint ezért nem világos, milyen megfontolások alapján esett rá az államfő választása. Mától ismét járható a felújított Eötvös József utca. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően halad a gépjárműforgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Három székelykaput restauráltak idén a Szejkén, az Orbán Balázs sírjához vezető sétányon. A Házrezső Múzeum programjában az 1973-as székelyudvarhelyi, az 1853-as kadicsfalvi és az 1835-ös küküllőkeményfalvi kapu szerepelt. A munkák során tetőszerkezetet javítottak, statikai megerősítést végeztek, valamint a korhat faelemeket a hagyományos technikák alkalmazásával cserélték. A beavatkozások célja a székely népi építészeti örökség értékes darabjainak megőrzése és élettartamuk meghosszabbítása. A restaurálást Domokos Levente restaurátor és György Pál faragómester végezték. Győzött a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csesemi Vászlói fiók csapatának a vendége volt, a meccset 14-9-es első félidő után 33-26-ra az udvarhelyi csapat nyerte. A legeredményesebb gólszerzők Vlad Husanu és Alexandru Tălmăciu voltak 9, illetve 6 góllal. A következő fordulóban szeptember 28-án hétfőn az udvarhelyi csapat a Suceavai CSU fiók csapatát fogadja. Döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Csáhleul Piatrani játszótthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Györgyi Artúr szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-2-re kikapott Kézdivásárhelyen. A következő fordulót hétközben rendezik, az SFC szerdán 17 órakor hazai pályán fogadja a bákói Aerostart. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Bárcsak itt lennél, Wish You Were Here, Khalid és Lucas Graham dalát hallhattuk, 7,5 perccel járunk 8 óra után, már a Wecker harmadik órájában is jön egy olyan dal, amely bár még csak hétfő van, de ahogy közeledünk a hétvégéhez, péntek, szombat, ha erre a két napra gondolok, a most következő dalt akár élőben is hallhatjuk, sőt, hát mondjuk mérget nem vennék rá, de azért egy kisebb tétet fogadásként megtennék arra, hogy ezt a dalt a hétvégén élőben is hallani fogjuk.

0: nem lesz az emlék, gyönyörű szép!
1: I like music.
2: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.

Freddie Mercury, The Great Pretender. Szinte hihetetlen, hogy novemberben, de hogy 25, 35 év kerekedik ki most novemberben, hogy Freddie Mercury nincs már velünk személyesen, mert hála jó Istennek, hogy a hangjával azért találkozhatunk, nem is ritkán. 8 óra után járunk, 18 perccel megy tovább a hétfő, szeptember 21-e, de azért ne feledkezzünk meg, hogy volt egy pénteki beszélgetés műsorunk, amelyben nyereményjátékot indítottunk annak kapcsán, hogy szombaton és vasárnap begurult egy autokaraván a Patkóba, és vagy valami 14 nyereményt tettünk ki játéknak, tétként. És úgy említettük, úgy ígértük, hogy hétfőn akkor közzétesszük a nyertesek listáját is. Igen, ez megtörtént, úgyhogy aki játszott velünk pénteken, 52-en voltak, ha nem tévedek, azoknak nem árt lecsekkolni a Star Radio Facebook oldalát. A második poszt felülről, ugye az első az éppen a reklámban hallottuk a boxgálát, a második viszont épp az a pénteki beszélgetés frissítve van, és ott van már a nyertesek népsora, sőt kommentben közzétettük a képernyő kimentést is a sorsolást követően. Úgyhogy ha valaki játszott, akkor nézze meg, hogy mit nyert. Toltart, hogy nyerte egyáltalán, ez az első, és hogy mit. Toltartó, túrazsákot, hátizsákot, neszeszert, töltő és adott kábelt, hűtőtáskát, vagy hátizsákot? Van ott minden. A nyereményeket pedig a Star Rádió székhelyén, második Rákóczi Ferenc utca 7-es számít, lehet átvenni reggel 8 és mondjuk délután 4 óra között, vagy tőlem, vagy Erikától, hogyha valaki túl korán, vagy túl későn jön, de mindenképpen 8 és 16 óra között. Köszönjük a játékot mindenkinek, gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények itt vannak a stúdióban, még az asztalon, de majd elpakoljuk, főleg ha majd jön vendég. Várjuk tehát, hogy átvegyék ezeket.

Nick Kershaw 1984-es dalát dolgozta át az ezredforduló tájékán. Gigi D'Agostino, 8 óra után járunk 28 perccel. Németországban történelmi verességet szenvedett a kormánypárt az európai nagyhatalomban. Nem történt ilyen a II. Világháború óta. Friedrich Merz, német kancellár, a tegnap tartott két tartományi választáson elszenvedett vereségek ellenére nem hajlandó lemondani. Merz pártja a CDU történelmi mélypontra süllyedt, az Alternatíva Németországnak nevű párt pedig tovább erősödött, írja a BBC. Az északkelet németországi Mecklenburg előpomerániában a CDU a II. Világháború óta elért legrosszabb tartományi eredményét produkálta, bár a kezdeti becslések még éppen az 5%-os bejutási küszöb felé mérték a CDU-t. Néhány órával később kiderült, nem sikerült azt átlépniük. A kereszténydemokraták a Német Szövetségi Köztársaság történetében először estek ki egy állami parlamentből. Merz maga is katasztrófának nevezte az eredményt. Mivel az utóbbi három kivétel, akkor megmondom is az eredményt, tehát a Balti-tenger partján fekvő tartományban a szélsőjobboldali AfD végzett az élen 38,2%-kal, ez a korábbi szavazatarányának közel megduplázásával ér fel. Második helyre a tartományi miniszterelnök Manuela Schwesig nagy kampányhajrát bemutató szociáldemokratái futottak be 35,5%-kal, a balpárt 6,5%-ot, míg a zöldek 5,7%-ot szereztek, és mivel az utóbbi három kivétel nélkül elutasítja az együttműködést az AfD-vel, valószínűleg marad a szociáldemokrata baloldali koalíció Mecklenburg előpomeránia élén, a törvényhozási többséghez viszont immár a zöldekre is szükségük lesz. Erre mondják, alakul a molekula, és Merznek ez egyáltalán nem tetszik. Nem is csoda.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
14: Reklámot hallottak.

Naked és I Just Cold 10 perc választál 9 órától, szeptember 21-e van. Ezen a napon született még 1866-ban Herbert George Wells, vagy ha úgy tetszik H.G. Wells, a híres író, aki képes volt egy regényéből készült rádiójátékkal tömeghisztériát, tömegpánikot kelteni. Az eset 1938. október 30-án Halloween előestéjén az amerikai CBS rádió adása következtében történt, ugyanis az említett rádió leadta H.G. Wells híres science fiction regényének, a világok harcának egészen újszerű rádiójáték verzióját. A zseniális író-rendező, az akkor még csak 23 éves Orson Welles úgy dolgozta át a klasszikus sztorit, hogy valósnak tűnő rádióhíreken keresztül bontakozott ki a földön kívüliek inváziója. A folytatást mindenki ismeri, amúgy ebből film is készült, a rádiójáték túl élethűre sikerült, New Yorkban tömegpánik tört ki, és milliók menekültek el otthonaikból az idegenektől rettegve. Akkor sem, ha a világok harca pánik azóta a popkultúra része, valójában ilyen nem történt, semmiféle invázió. Csak hát a pszichológia és a szociológia tankönyvekben idézett és elemzett eset a média hatalmáról szól. Akkoriban tényleg nagy hatalma volt. A sztori annyira mélyen gyökerezik a közös emlékezetben, hogy egészen a 2010-es évekig, a legendás rádióműsor 75. évfordulójáig senkinek nem jutott eszébe komolyabban utána nézni, hogy tényleg megtörtént-e a tömegpánik. Amikor aztán szociológusok és médiakutatók elkezdték feltúrni az archívumokat a híres eset rekonstruálásához, zavarba ejtő dolgokat tapasztaltak. Egyetlen rendőrségi vagy kórházi dokumentum sem támasztotta alá, hogy a tömeges pánik valóban megtörtént volna. A korabeli hallgatottsági adatok szerint a rádiójátékot elenyészően kevesen követték élőben, mindössze 2%-os hallgatottsága volt. A konkurens NBC-n éppen a kor legnépszerűbb variety műsora, a Chase of Sanborn Hour ment, mindenki azt hallgatta. Az országos pánik és a keletparti nagyvárosok tömeges elhagyása viszont a másnapi, október 31-i napilapok címlapján tűnt fel először. A szallagcímek nem finomkodtak, terror, rettegés, pánik, tömeges sok. Érdekes módon a sztori egy-két napon belül kifújt, és nem is foglalkozott vele tovább a sajtó. De még így is fennmaradt a történelemben. Hogyan lehet félrevezetni az embereket? Ma sem nehezebb. Elég egy álhír.

0: Székely kapukat restauráltak. Újra járható az Eötvös József utca. Győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Ma délelőtt vitatja meg a szociáldemokrata párt vezetősége Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Az elnök a csütörtöki egyeztetések után Siegfried Muresant bízta meg a kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindeanu PSD elnök meglepetésének és csalódottságának adott hangot a döntés miatt. A politikus szerint Muresant korábban Brüsszelben az országnak járó uniós források csökkentését szorgalmazta. Grindeanu szerint ezért nem világos, milyen megfontolások alapján esett rá az államfő választása. Mától ismét járható a felújított Eötvös József utca. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően halad a gépjárműforgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Három székelykaput restauráltak idén a Szejkén, az Orbán Balázs sírjához vezető sétányon. A Házrezső Múzeum programjában az 1973-as székelyudvarhelyi, az 1853-as kadicsfalvi és az 1835-ös küküllőkeményfalvi kapu szerepelt. A munkák során tetőszerkezetet javítottak, statikai megerősítést végeztek, valamint a korhat faelemeket a hagyományos technikák alkalmazásával cserélték. A beavatkozások célja a székely népi építészeti örökség értékes darabjainak megőrzése és élettartamuk meghosszabbítása. A restaurálást Domokos Levente restaurátor és György Pál faragómester végezték. Győzött a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csesemi Vászlói fiók csapatának a vendége volt. A meccset 14-9-es első félidő után 33-26-ra az udvarhelyi csapat nyerte. A legeredményesebb gólszerzők Vlad Husanu és Alexandru Tolmácsiu voltak 9, illetve 6 góllal. A következő fordulóban szeptember 28-án hétfőn az udvarhelyi csapat a Szocsiavai Cseszeu fiók csapatát fogadja. Döntetlent játszott az FC Székelyudvarhely. A harmadosztályos labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Csáhleul Piatrán Jánc otthonában lejátszott meccsen 1-1 lett az eredmény, az SFC gólját Györgyi Artúr szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 4-2-re kikapott Kézdivásárhelyen. A következő fordulót hétközben rendezik, az SFC szerdán 17 órakor hazai pályán fogadja a bákói Aerostart. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék ma reggel nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Justin Bieber és Daisies, 7 perccel járunk 9 óra után, a mai napon szeptember 21-én 56 évet tölt Kis Endre Zsolt, a Hooligans együttes dobosa. Már kisiskolás korában kiderült a tehetsége, együtt zenéltek Tóth Tiborral, a Hooligans gitárosával, később pedig Csipa, azaz Ördög Tibor, a Hooligans énekese is csatlakozott hozzájuk. Ramses néven alapította kezdetben zenekart, majd 1992 után Dance néven váltak egyre ismerté, ekkor már Budapesten is. Azt hiszem a Dance-nek két lemeze jelent meg. Érdekes, mert azért nem túl sok magyar zenekar próbálta átvenni a glam rock stílust. Szerintem nekik fényesre sikeredett ez. És amúgy, amit még ünnepeltünk róla, Kis Endréről vagy Endiről tudni kell, Havasi Balázzsal létrehozta a Drum and Piano Projectet még 1997-ben, vagyis dob és zongora is. Elég gyakran lépnek fel, például Kolozsváron is többször láthattuk őket koncerten. Ha jönnek, ha nem jönnek, a közeljövőben ettől függetlenül mi a Hooligans együttes dobosának, Kis Endrének boldog születésnapot kívánunk. Jöjjön egy úgymond hétfői dal a Hooligans-től, amikor mindenki még csak fél ember. Úgy legyen. Sőt, nem úgy legyen, úgy van.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Vastag Csaba, törékeny világom. Valóban törékeny a világunk. A mostani is igen. Ennek ellenére mégis úgy járunk, mint elefánt a porcelánboltban. Nem vigyázunk. Egy ilyen törékeny világ azért több odafigyelést érdemel, és nem feltétlenül mi részünkről, kis emberek részéről, hanem azokra gondolok, akik vezetik ezt a világot, vagy próbálják vezetni, vagy próbáljuk kezükben tartani a szálakat, aminket rángatnak minket. Több odafigyelés kellene.

9 óra után járunk 37 perccel az imént hallott dal, sokadik feldolgozás. Dido volt az első, aki ezt közreadta. Aztán jött Eminem, aki feldolgozta. Lett is nagy sikere. És legutóbb egy orosz. Hát a neve szerint az. Orosz volt az, aki feldolgozta. Dimitri Vegas, illetve Like Mike, Tiesto, Dido és a We and We. Megyünk tovább. Ments meg, save me.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést.
1: Az 523 mai menüjét a következő telefonszámon is meg lehet rendelni. 0770 871 507-es. Elérhető a Hamma applikáción keresztül déli 12 óra és 18 óra között.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Wasted on You énekelt Morgan Wallen. 8 perc választ el 10 órától, a szokás szerint 10 órakor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei. Mi eddig is folytatjuk a Fun együttessel, fiatalok vagyunk. Ha mi mondjuk, akkor szépen hazudunk. We are young.

0: Teszteket kapnak a végzősök, házkutatást tartanak Georgescu-nál. Futsal rangadó lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Házkutatást tartanak Călin Georgescu volt államfőjelölt Mogosvárja településen található otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben. A díjkot ügyészei hétfő reggel a forgalomban állították meg Georgescut, majd hazavitték, hogy jelen legyen a házkutatás során. A szervezet bűnözés elleni ügyészség és a rendőrség összesen 5 házkutatási parancsot hajt végre Bukarestben, valamint Mogosvárja, Csolpán és Buftea településeken. Az ügyben egy bűnözői csoport létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó csalás gyanúját vizsgálják. Igazságügyi források szerint a csoport 2021-ben alakulhatott meg, és a gyanú szerint Georgescu irányítása alatt Romániában és Nagy-Britanniában működött volna anyagi haszonszerzés céljából. Drónt észlelt a román hadsereg radarrendszere ma reggel a román határ közelében, a Duna-deltában fekvő Kilia településtől 12 kilométerre északra. A jelzés miatt a légierő 2 F-16-os vadászgépe felszállt a Borcsá légibázisról, hogy ellenőrizze a légteret. A Tulcsán megye északi részén élőket hajnali 5:30-kor Roalert üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium szerint román légtérsértés nem történt, a légi riasztást pedig 6:14-kor feloldották. Több mint 15 ezer román nyelv és irodalom vizsgára felkészítő TESZ gyűjteményt oszt ki az RMDS és a Communitas Alapítvány a magyarul tanuló országos vizsgák előtt álló diákoknak. A nyolcadikosok 8950, a 12-esek pedig 6400 példányt kapnak. A kiadványokat a román szakos pedagógusok állították össze a magyar anyanyelvű diákokra érvényes vizsgakövetelmények alapján, és az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával jelentek meg. A tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették, és a magyar tannyelvű iskolákon keresztül juttatják el a tanulókhoz. Futsalrangadó lesz ma este, folytatódik a teremlabdarúgó első liga alapszakasza. A harmadik fordulóban a VSK Székelyudvarhely idegenben lép pályára. Az együttes a marosvásárhelyi VSK vendége lesz, a meccset ma este 6:30-tól rendezik Vásárhelyen. Ma 6 órától játsszák a Lucsáförül Buzeu Real Olténia Rozsiste találkozót, a fordulóból egy meccs már lejárt, a Vajdahunyadi Korvinul 6-3-ra győzött a Krajovai Universitatia otthonában. Vereséget szenvedett az udvarhelyi női kézilabda csapat. Tegnap a Hargita Kézilabda Klub a Brassói Korona fiók csapatának otthonában játszott, és 19-10-es első félidő után 5 góllal 30-25-re kigapott. A következő fordulóban a Hargita a listavezető Alfa Prahova együttesét fogadja. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire borús lesz, helyenként csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 banírt a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 banírt kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak!

0: Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5.23-ban.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Alexia is ullalala, 10:30 van, nagy embereket adott a világnak ez a nap, szeptember 21-e, említettem már, ezen a napon született Huggy Wells, híres író, Sinkovics Imre is ezen a napon született 98 évvel ezelőtt, nyilván nincs már velünk, ahogy Kocsis Sándor, a legendás aranycsapat tagja is 1929-ben született ezen a napon, szeptember 21-én. Említettem még Stephen King amerikai írót, Larry Hagman, a Dallas jó öreg JR-ja is, valamint Leonard Cohen, kanadai énekes, gitáros, költő és zeneszerző. Leonard Cohen dalát mindenki ismeri, általában tehetségkutatókon is sokan vállalják ennek eléneklését több-kevesebb sikerrel. Ez most Tommy Johansson előadása. Hallelujah!

0: You want. I like music. Star reklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Marshmello és Jonas Brothers, Live Before You Love Me. 3:41 múlt 4 perccel. Vekerből hétkezdésnek. Mára ennyi. Holnap is találkozhatunk, de maradhatnak ezen a hullámsávon, hiszen hamarosan jön kolléganőm Bedő Erika és a Sztár délután, velem pedig már holnap reggel 6 órakor találkozhatnak. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet. További kellemes hétkezdést, ha lehet ezt egyáltalán így mondani. Hát, ha összejön. Holnapig a legjobbakat. Ciao.

0: Teszteket kapnak a végzősök, házkutatást tartanak Georgescu-nál. Futsal rangadó lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Házkutatást tartanak Călin Georgescu volt államfőjelölt Mogosvárja településen található otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben. A díjkot ügyészei hétfő reggel a forgalomban állították meg Georgescut, majd hazavitték, hogy jelen legyen a házkutatás során. A szervezet bűnözés elleni ügyészség és a rendőrség összesen 5 házkutatási parancsot hajt végre Bukarestben, valamint Mogosvárja, Csolpán és Buftea településeken. Az ügyben egy bűnözői csoport létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó csalás gyanúját vizsgálják. Igazságügyi források szerint a csoport 2021-ben alakulhatott meg, és a gyanú szerint Georgescu irányítása alatt Romániában és Nagy-Britanniában működött volna anyagi haszonszerzés céljából. Drónt észlelt a román hadsereg radarrendszere ma reggel a román határ közelében, a Duna-deltában fekvő Kilia településtől 12 kilométerre északra. A jelzés miatt a légierő 2 F-16-os vadászgépe felszállt a Borcsá légibázisról, hogy ellenőrizze a légteret. A Tulcsá megye északi részén élőket hajnali 5:30-kor Roalert üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium szerint román légtérsértés nem történt, a légi riasztást pedig 6:14-kor feloldották. Több mint 15 ezer román nyelv és irodalom vizsgára felkészítő TESZ gyűjteményt oszt ki az RMDS és a Communitas Alapítvány a magyarul tanuló országos vizsgák előtt álló diákoknak. A 8-osok 8950, a 12-esek pedig 6400 példányt kapnak. A kiadványokat a román szakos pedagógusok állították össze a magyar anyanyelvű diákokra érvényes vizsgakövetelmények alapján, és az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával jelentek meg. A tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették, és a magyar tannyelvű iskolákon keresztül juttatják el a tanulókhoz. Futsalrangadó lesz ma este, folytatódik a teremlabdarúgó első liga alapszakasza. A harmadik fordulóban a VSK Székelyudvarhely idegenben lép pályára. Az együttes a marosvásárhelyi VSK vendége lesz, a meccset ma este 6:30-tól rendezik Vásárhelyen. Ma 6 órától játsszák a Lucsáförül Buzău Real Oltenia Rozsiste találkozót, a fordulóból egy meccs már lejárt, a Vajdahunyadi Corvinul 6-3-ra győzött a Krajovai Universitatea otthonában. Vereséget szenvedett az udvarhelyi női kézilabda csapat. Tegnap a Hargita Kézilabda Klub a Brassói Korona fiók csapatának otthonában játszott, és 19-10-es első félidő után 5 góllal 30-25-re kikapott. A következő fordulóban a Hargita a listavezető Alfa Prahova együttesét fogadja. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire borús lesz, helyenként csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra.

0: És a néhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hammo alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
1: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentes áruk a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Teszteket kapnak a végzősök, házkutatást tartanak Georgescu-nál. Futsal rangadó lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Házkutatást tartanak Călin Georgescu volt államfőjelölt Mogosvárja településen található otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben. A díjkot ügyészei hétfő reggel a forgalomban állították meg Georgescut, majd hazavitték, hogy jelen legyen a házkutatás során. A szervezet bűnözés elleni ügyészség és a rendőrség összesen 5 házkutatási parancsot hajt végre Bukarestben, valamint Mogosvárja, Csolpán és Buftea településeken. Az ügyben egy bűnözői csoport létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó csalás gyanúját vizsgálják. Igazságügyi források szerint a csoport 2021-ben alakulhatott meg, és a gyanú szerint Georgescu irányítása alatt Romániában és Nagy-Britanniában működött volna anyagi haszonszerzés céljából. Drónt észlelt a román hadsereg radarrendszere ma reggel a román határ közelében, a Duna-deltában fekvő Kilia településtől 12 kilométerre északra. A jelzés miatt a légierő 2 F-16-os vadászgépe felszállt a Borcsá légibázisról, hogy ellenőrizze a légteret. A Tulcsá megye északi részén élőket hajnali 5:30-kor Roalert üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium szerint román légtérsértés nem történt, a légi riasztást pedig 6:14-kor feloldották. Több mint 15 ezer román nyelv és irodalom vizsgára felkészítő tesztgyűjteményt oszt ki az RMDS és a Kommunitás Alapítvány a magyarul tanuló országos vizsgák előtt álló diákoknak. A 8-osok 8950, a 12-esek pedig 6400 példányt kapnak. A kiadványokat a román szakos pedagógusok állították össze a magyar anyanyelvű diákokra érvényes vizsgakövetelmények alapján, és az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával jelentek meg. A tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették, és a magyar tannyelvű iskolákon keresztül juttatják el a tanulókhoz. Futsalrangadó lesz ma este, folytatódik a teremlabdarúgó első liga alapszakasza. A harmadik fordulóban a VSK Székelyudvarhely idegenben lép pályára. Az együttes a marosvásárhelyi VSK vendége lesz, a meccset ma este 6:30-tól rendezik Vásárhelyen. Ma 6 órától játsszák a Lucha Ferul Buzău Real Oltenia Rozsiste találkozót, a fordulóból egy meccs már lejárt, a Vajdahunyadi Corvinul 6-3-ra győzött a Krajovai Universitatea otthonában. Vereséget szenvedett az udvarhelyi női kézilabda csapat. Tegnap a Hargita Kézilabda Klub a Brassói Korona fiók csapatának otthonában játszott, és 19-10-es első félidő után 5 góllal 30-25-re kikapott. A következő fordulóban a Hargita a listavezető Alfa Prahova együttesét fogadja. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire borús lesz, helyenként csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: fele. Ettől visszahúznak utcák és közterek, mindenki tölti a tank mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
7: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
8: De melyik lazurt válasszam?
7: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
9: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
10: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Szeptember 21-ét írunk már, hát beléptünk szeptember 3. hetébe, amikor itt vagyunk egy borongós, esős hétfőn, alig várjuk, hogy kisüssön a nap, de nem igazán fog. Sőt, most már a csapadékot és az esőt is vártuk, mert nagyon-nagyon kellett már a földnek és a természetnek, a kertnek is egyaránt. Rég volt egy jó kiadós eső, de úgy néz ki, hogy mára sem volt még egyelőre jósolva nagy mennyiségű csapadék, esetleg a délután órákban, de még ez is kérdéses. Itt épp mondom Csabának, hogy minden percben vagy minden órában mást és más mutat az időjárás előrejelzés, úgyhogy nem tudok hinni más sem a telefonnak, sem pedig a hírportáloknak az előrejelzést. Illetően amikor kinézek az ablakon és látom, hogy milyen idő van, csak annak hiszek. Ahogy szokták mondani, ugye a szememnek hiszek, és nem a hát nem az előrejelzésnek. Bruce Springsteen felvételével indítom a mai Sztár délutánt, belecsapunk egy újabb hétbe. Kívánok mindenkinek sikert, sok mosolyt és jókedvű kollégát. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Fél egy van pontban, szeptember 21-ét írunk. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a hétvége. Voltatok az őszi vásáron, hallottam, hogy azért szép és színvonalas produkciók voltak a színpadon a Városi Sportcsarnok mellett. Meg jó volt a hangulat esténként, volt retro buli, retro fesztivál, úgymond utcabál formájában. Vásároltak is elég sokan a kézműves termékek vásárán, és a Városi Sportcsarnokban is voltak érdeklődők. Ezen is túl vagyunk, ezen a héten most már a köztérnapokra készülünk, ugyanis most pénteken és szombaton, valamint vasárnap is a Bethlen negyedi park fog megtelni élettel. Épp azon gondolkodtam, hogy az elmúlt időszakban minden hétvégén van valami Székelyudvarhelyen, úgyhogy nem unatkozunk és nem érvényes az a kijelentés sem, hogy Udvarhelyen nem történik semmi, mert igenis minden hétvégén van valami program, van valami esemény, vagy a Bethlen negyedi parkban, vagy épp a városi parkban. És hát ma is van névnaposunk, szeptember 21. napján köszöntjük a Mátékat. Ez egy különleges szép férfi név, és egyre több babát neveznek el Máténak, héber eredetű egyébként. Azt írják, hogy felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt Máté. Bármely munka, amely folyamatos odafigyelést, rendszerességet igényel alkalmatlan számára, olyan pozícióban érdemes elhelyezkednie, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba, és szüksége van alkotóképességére, önállóságára is, találékonyságára is. Mások bizalommal fordulnak Mátéhoz, mert érzékelik, hogy szívesen segít és nem süllyed bele a gondokba, hanem mindig az élet napos oldalát látja. Na ez a pozitív ember, tehát a Máték pozitívak, ez már biztos. És hogyha már az élet napos oldalát látja, akkor hozom a United felvételt a Föld napos oldalán címmel, küldjük a névnaposoknak, születésnaposoknak is egyaránt, mindig csak a nap felé.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745

Tárrádió. Itt vagyunk a hírek előtt 10 perccel, hát manapság már a Székelyudvarhely városa Facebook oldalán időjárás előrejelzést is lehet olvasni rendszeresen, amit írtak egy órája, hogy erős szél, jelentős lehűlés és csapadék érkezett az ország nagy részére. Ezt már tapasztaljuk is. A hőmérséklet több helyen 8-12 fokkal csökkent, a nappali maximumok pedig általában 14 és 21 Celsius fok között alakulnak. Csak azt nem írják, hogy hol, mert a Székelyudvarhelyen 21 fok nem lesz a 100%. Záporokra, zivatarokra számítani lehet, helyenként jégesőt is jeleznek, a lehulló csapadék mennyisége pedig általában 10-15 liter per négyzetméter, elszigetelten 20-30 liter is lehet négyzetméterenként. Hétfőn és kedden sok felé megerősödik a szél, helyenként 50-70 km per órás lesz, a magas hegyekben pedig akár 80 km per órás széllökésekre is lehet számítani. Sőt, ami még habatortán az, hogy a hegyvidéki területeken 1700 méter felett havaseső és havazás is előfordulhat, így szeptember 21-én, a hét közepén pedig a mélyebben fekvő területeken gyenge talajmenti fagy sem kizárt. Térségünkben sárga, erős szélre vonatkozó jelzés van érvényben ma este 9 óráig tehát. A maximális csúcsérték itt Székelyudvarhelyen egyébként, ahogy nézem, a délutáni órákban 14 foknál nem lesz több, jelenleg 13 fok van, csepereg az eső, és éjszakára pedig már 6-7 fokra is le fog hűlni a levegő hőmérséklete, és igen, fagyra lehet számítani, csütörtökön, pénteken plusz 1 fok lesz csupán itt a hajnali órákban, aztán lássuk, merre alakul az időjárás. Esőernyő nélkül semmiféleképpen ne induljatok el!

0: Teszteket kapnak a végzősök, házkutatást tartanak Georgescu-nál. Futsal rangadó lesz ma este. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Házkutatást tartanak Călin Georgescu volt államfőjelölt Mogosvárja településen található otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben. A Díjkot ügyészei hétfő reggel a forgalomban állították meg Georgescut, majd hazavitték, hogy jelen legyen a házkutatás során. A szervezet bűnözés elleni ügyészség és a rendőrség összesen 5 házkutatási parancsot hajt végre Bukarestben, valamint Mogosvárja, Csolpán és Buftea településeken. Az ügyben egy bűnözői csoport létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó csalás gyanúját vizsgálják. Igazságügyi források szerint a csoport 2021-ben alakulhatott meg, és a gyanú szerint Georgescu irányítása alatt Romániában és Nagy-Britanniában működött volna anyagi haszonszerzés céljából. Drónt észlelt a román hadsereg radarrendszere ma reggel a román határ közelében, a Duna-deltában fekvő Kilia településtől 12 kilométerre északra. A jelzés miatt a légierő 2 F-16-os vadászgépe felszállt a Borcsá légibázisról, hogy ellenőrizze a légteret. A Tulcsán megye északi részén élőket hajnali 17:30-kor Roalert üzenetben figyelmeztették a légtérből lezuhanó tárgyak veszélyére. A Védelmi Minisztérium szerint román légtérsértés nem történt, a légi riasztást pedig 6:14-kor feloldották. Több mint 15 ezer román nyelv és irodalom vizsgára felkészítő TESZ gyűjteményt oszt ki az RMDS és a Kommunitász Alapítvány a magyarul tanuló országos vizsgák előtt álló diákoknak. A nyolcadikosok 8950, a 12-esek pedig 6400 példányt kapnak. A kiadványokat román szakos pedagógusok állították össze a magyar anyanyelvű diákokra érvényes vizsgakövetelmények alapján, és az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával jelentek meg. A tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették, és a magyar tannyelvű iskolákon keresztül juttatják el a tanulókhoz. Futsalrangadó lesz ma este, folytatódik a teremlabdarúgó első liga alapszakasza. A harmadik fordulóban a VSK Székelyudvarhely idegenben lép pályára. Az együttes a marosvásárhelyi VSK vendége lesz, a meccset ma este 6:30-tól rendezik Vásárhelyen. Ma 6 órától játsszák a Lucsáförül Buzeu Real Olténia Rozsiste találkozót, a fordulóból egy meccs már lejárt, a Vajdahunyadi Korvinul 6-3-ra győzött a Krajovai Universitatea otthonában. Vereséget szenvedett az udvarhelyi női kézilabda csapat. Tegnap a Hargita Kézilabda Klub a Brassói Korona fiók csapatának otthonában játszott, és 19-10-es első félidő után 5 góllal 30-25-re kikapott. A következő fordulóban a Hargita a listavezető Alfa Prahova együttesét fogadja. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt többnyire borús lesz, helyenként csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Beléptünk a Sztár délután második órájába, egy óra után vagyunk 14,5 perccel. Hát közlekedésről beszélgetünk, most már újdonság is van itt a városban, ugyanis a Bethlen Gábor utcát ugye felújítás miatt lezárták a közel.

turista közlekedés irányát. Így hát az új forgalmi rend értelmében a központból érkezők juthatnak el rajta keresztül a kórházi körforgalomhoz. És Szakács Pál István polgármester beszámolója szerint a megoldás az csak átmeneti, addig marad érvényben, amíg el nem készül a Bethlen Gábor utca, az Eötvös József utcában pedig ugye új parkolóhelyeket is kialakítottak, azt is lehet már használni. Elég szűkös, ahogy látom, jó széles járda van mindkét oldalon. Nyilván a gyalogosoknak is kellett, mert sokan használják ezt az utcát, és sétálnak a városközpontban, viszont elég szűkösnek látom ezt a helyet, úgyhogy parkolóhelyek is vannak, parkoló autók már a videóban, így a busz is éppen, hogy szépen elfér mellettük. Hát igen, azt vettük észre, és azt tapasztaltuk, hogy bármilyen utcát felújítanak, vagy újba tesznek, újjávarázsolnak, azok keskenyebbek lesznek, és szűkösen lehet elférni a gépjármű vezetőknek. Viszont, ezt tudjátok, ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, úgyhogy lehet használni az Eötvös József utcát, ami egyébként nagyon szép lett, és egyre gyorsabban épül, szépül Székelyudvarhely belvárosa, városközpontja. DJ Sava és Raluca érkezik 2010-ből.

DJ Project, egy román tánczenei csoport, ugye, amely kezdetben Gino Manzotti és DJ Max producerekből, valamint Elena Baltagan énekesnőből állt. A csoport pedig 2000-ben alakult Temesváron, úgyhogy ők voltak itt a Szár délután második órájában. Folytatjuk a közlekedési infót. Ugye Szakács Pál István polgármester hétvégén beszámolót tartott az utakról. És ahogy említettem, néhány perce elkészült az 5-ös József utca, és fontos tudni azt, hogy most ellentétes irányban halad a forgalom, tehát a Tompa László utca irányából a körforgalom felé. És reményeik szerint ez segíteni fog a lezárt Bethlen Gábor utca elkerülésében is. Az 5-ös József utcában emellett elkészült az új közvilágítás, amit még tudni kell, megérkeztek az új oszlopok és lámpatestek, a szakcég pedig gyorsan fel is állította ezeket. Most ennek az utcának igazi nyugat-európai hangulata lett, ahol jelen van egyszerre a múlt öröksége és a modernitás egyaránt. Úgyhogy simán jókedvel fogunk ott mi végig sétálni. Kéri a városvezetés, hogy mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, és ne parkoljon a járdára. Ebben az utcában az utolsó pillanatban sikerült parkolóhelyeket is kialakítaniuk. Használjátok ezeket, az eredeti projektben egy parkolóhely sem maradhatott volna, viszont ezt módosították. Sikerült kialakítsanak ebben az évben jó párat az 5-ös utcában is. Kell, mert eléggé forgalmas az az útszakasz is, eléggé sok üzlet, valamint szolgáltató is van abban a zónában. A Vár utcában is nagyon jól halad a munka egyébként. Kisebbik részén már a kockakő az le is rakódott, ahogy látom a videón, a járda is nagyon szépen alakul. A polgármester beszámolója szerint ez lesz a következő utca, amit majd át fognak adni a forgalomnak, de ahhoz még 2-3 hétnek azért el kell telnie, hiszen az utca nagyobb részén ezek a munkálatok még hátra vannak. Fontos, hogy ott is akárcsak az 5-ös, a Tompa és a Bethlen Gábor utca esetében teljes egészében kicserélték a vezetékeket a föld alatt, tehát nem fog kelleni feltörni majd ezeket az utcákat egyáltalán. A Bethlen Gábor utcában pedig még sok a munka, de a fővezetékek itt is napokon belül elkészülnek. Ezt követik a bekötések, így ezután sok esetben keresztben is át lesz ásva az utca. Ne lepődjetek meg, a gyalogos forgalom továbbra is biztosított, járművekkel azonban a Tompa László utcát, valamint a Tábor negyedet kell majd választani alternatívának. Ez még mindig egy hosszú folyamat a Bethlen Gábor utca, de folyamatosan haladnak. Reményeik szerint egyre több elkészült szakasszal és újabb megnyitott utcákkal fognak majd tudni jelentkezni a következő hetekben. Természetesen a belváros átalakítása nem zárul le az utcáknak a felújításával, ígéri a polgármester, a háttérben gőzerővel dolgoznak a város új főterének a megálmodásán, ehhez pedig majd az városlakók támogatására és meglátására is szükség lesz. Úgyhogy beszélgetés az lesz a jövőben, hogy mi legyen a Városháza térrel Székelyudvarhelyen, de még egyelőre ezzel fognak jelentkezni. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek, csak óvatosan a gázpedállal. Itt van az Aduász Rúzsa Magditól, itt lesz Top Models felvétele, Kelis, Geszti Péter és Sakirát is hallgattunk a következő percekben.

0: futurista.
1: I like music.
0: Star reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Pizza?
7: Ham!
6: Burger?
7: Ham!
6: Napi menü?
7: Ham!
6: Girosz?
7: Ham!
6: Éhes vagy?
7: Ham! Kattalj rá a kajára!

Mary Jo és Cyril közös alkotása, még a legfrissebb hírek előtt, aztán belecsapunk a programajánlóba a Sztár délután harmadik órájába. Jön a futsal rangadó, ma egy nagy mérkőzésre lehet számítani és ellátogatni a városi sportcsarnokba, ugyanis az első liga alapszakaszának a második fordulójára kerül sor a teremlabdarúgást illetően. Fél héttől a marosvásárhelyi VSK fog megküzdeni a VSK Székelyudvarhellyel. Hamarosan hozom a részleteket, Stefáni felvétele a folytatásban. Hallgatunk egy 4-es street dalt is még a legfrissebb hírek előtt.

Hivatalos Muresán kijelölése. Gondok vannak az autópálya építésekkel. Bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. A kijelölt miniszterelnök a kormányprogramban a Moldovai Köztársaság mintájára a községek önkéntes összevonását javasolja, emellett átalakítaná az állami vállalatokat és egyes kormányzati intézményeket is összevonna. Nikos Ordán államfő szerint azért esett Muresánra a választás, mert a konzultáción résztvevő pártok közül ő számíthat a legtöbb támogatásra. Az alkotmány szerint a kijelölt kormányfőnek 10 napon belül kell a parlament.

0: parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, a parlamenti szavazás pedig várhatóan jövő héten lesz. Pénzhiány miatt késik több katonai szempontból is jelentős gyorsforgalmi út építésének előkészítése. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság egyelőre nem tudja kiadni a munkák megkezdéséhez szükséges utasításokat a SZÉF programban finanszírozott beruházásoknál. A programban az A7-es autópálya Páskány és Szucsáva közötti szakaszát, valamint a Szucsáva és Sziret közötti gyorsforgalmi utat kellene megépíteni. Hasonló pénzügyi akadályok miatt az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út munkálatai sem kezdődhettek még el. Novemberre csúszhat az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26,35 km-es szakaszának átadása. Az eredetileg július végére ígért megnyitás helyett a Pro Infrastruktúra Egyesület szerint jelenleg november tűnik valószínűbbnek, bár elméletileg már október végén megindulhatna a forgalom. A szakasz építését 2004. júniusában kezdték el, majd a szerződés 2013-as felbontása után évekig félbehagyva állt. Azóta több kivitelező is megpróbálta befejezni, a jelenlegi vállalkozó már a negyedik, amely neki futott a beruházás lezárásának. Egy gólos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitátjával vendége volt tegnap az udvarhelyi csapat, a hazaiak 1-0-ra nyerték meg a meccset. Az FK Csíkszereda 3-2-re legyőzte a Temesvári Polit, a kolozsvári U Olimpia hazai pályán kapott ki 8-1-re a konstancai Fárultól, a Beszerzei Glória 5-2-re verte a Rapidot. A következő fordulóban vasárnap 11 órától a Vasas Femina a kolozsvári U Olimpiát fogadja. A 10. fordulóval folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakasza, a Sepsió SK kikapott, az FK Csíkszereda ma este játszik. Pénteken az Aradi Uta a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Sepsi Szentgyörgyi Sepsió SK-t, aznap a Rapid 3-1-re verte az FC Árgyest. A további eredmények: kolozsvári CFR, FC Botosán 3-1, Krajovai Universitátia FCSB 5-0, Voluntár Kolozsvári Universitátia 0-2, Dinamo Konstancai Fárul 4-0. Ma 18 órától lesz a Galaci Océlul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától pedig a Petrolul Projekt FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, helyenként akár 70 km/órás széllökések is lehetnek. Záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként jégesővel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel, kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztárrádió. Itt vagyunk a Sztár délután harmadik órájában a reklám után. Már is itt van Pointer Sisters felvétele. Heaven Street 7, elő vannak készítve ezek a dalok. És a program ajánlóként pedig hozom a teremlabdarúgás programot, mégpedig a mai napra, hiszen Marosvásárhelyi VSK és VSK Székelyudvarhely meccs lesz. Igaz, hogy nem élőben tudjuk nézni, de a Digi Sport élőben fogja közvetíteni. Tehát a román válogatott mérkőzései miatt tartott rövid szünet után folytatódik ma a futszár első liga alapszakasza, és a harmadik fordulóban a VSK Székelyudvarhely idegenben lép pályára. Csapatunk a Marosvásárhelyi VSK vendég lesz. Igazi rangadóra van kilátás, hiszen mindkét együttes alaposan megerősítette keretét a nyári szünetben, és a szezon végén is meghatározó szerepet tölthetnek be a bajnokságban. A találkozót azt ma rendezik Marosvásárhelyen, 7:30-től, vagyis 18:30-től, a tervek szerint pedig a mérkőzést a Digi Sport élőben fogja közvetíteni, úgyhogy remélem, hogy nézitek, szurkoltok, hajrá VSK, hajrá Udvarhely, csak is a mieinknek, hát reméljük, hogy győzni is tudnak majd, aztán örömükben ugrálnak egy nagyot. Itt van a Jump, Pointer Sisters 1984-es lágere.

Belinda Carlisle felvétele a 80-as évekből. Nagyon szeretjük egyébként ezt az énekesnőt. Megyünk tovább nem sokára a Mango Rise-zal, és azért is mondom azt, hogy Mango Rise, mert őket élőben is hallgathatjuk. Hallhatjuk, ha minden igaz, ezen a hétvégén a köztérnapokon. Ugyanis most már negyedik alkalommal jelentkezik ez az esemény a hétvégén, szeptember 25-én és 26-án. Ismét köztérnapok a Betlen negyedi parkban. A részletes programot azt még nem írták ki a szervezők, úgyhogy ezt nem tudom elmondani. Valószínű, hogy még szervezés alatt áll, de hogyha ezek majd közzé lesznek téve, akkor mindenféleképpen beolvasom, elmondom, hogy mire is lehet számítani. Ugye ilyenkor szoktak lenni beszélgetések, előadások, és ezekre mind-minden lehet látogatni napközben, esténként pedig koncertek is vannak. A koncertekről arról már tudok mesélni, ugyanis, amint már mondtam, lesz Mango Rise koncert az idei köztérnapokon. Az, ha jól tudom, akkor péntek este lesz, de gyorsan meg is nézem, hogy mikor lesz a Mango Rise. Itt van a negyedik köztérnapok, e hét péntek, 21 órai kezdettel. Tehát péntek este zenével fogják zárni a napot. A Mango Rise ugye, ő Magyarországról érkezik, és már mindenki ismeri főleg azt a dalt, hogy a szó nem elég. Ha jól láttam, akkor ma már ez be volt játszva, úgyhogy én egy újdonságot fogok hozni tőlük. Lesz még koncert szombaton, hát a várva várt Tamás Gábor, ugye, aki felidézi azokat a slágereket, amelyeket úgy inkább az idősebb korosztály ismer. Gyere velem a Hargitára például, hát ki ne ismerné Tamás Gábor nagy kedvenceit. Szombaton este 8 órától lesz a koncert, és 9:30-tól egy icipici rock, ugyanis Transzilvánium koncert is lesz a Betlen negyedi parkban. Szombaton erre várják az érdeklődőket 9:30-tól. Tamás Gábor koncertje után tehát marad a Transzilvánium a színpadon. És akkor pénteken pedig Mango Rise koncert lesz. Valószínű, hogy a legújabb alkotását is elhozza a Mango Rise, ami Dr. Béressel közösen csináltak 2025-ben, a Hip Hop Boys. Éjjel ott várok rád, 90-es évek zenéje van, egy picit új köntösbe öltöztetve 2025-ös változatba. Legyünk ott minél többen az idei köztérnapokon és a koncerteken.

arról a dalról valószínű, hogy mindenkinek valami eszébe jut. Nosztalgiázni, tökéletes Kovács Ákos felvétele, a Kossuth Díjas magyar dalszerző, ugye? Ákos néven ismert énekes előadó, művész, hát a magyar zenei élet egyik meghatározó előadója és az egykori Bonanza Banzai együttes énekese is. Ő már 58 éves, de semmit nem változott, egyébként ugyanolyan fiatalnak néz ki. Programajánlóban vagyunk. Szívecskék a természetben. Nem tudom, ha kinek mit mond ez a cím, de évről évre most már hagyománnyá vált, hogy megszervezik ezt az eseményt. 2026-ban lesz ismét Szívecskék a természetben, és idén sem lesz másképp, mert a Rotary Klub Székelyudvarhely és a Spektrum Fotó Egyesület védnökségével az idén is meghirdetett közösségi fotópályázat témakörben kiállításra kerülnek azok a fényképek, amelyeket beküldtetek. Hogyha fogékony voltál rá és észrevetted, a természet alkotta szívecskéket, akkor lefotóztad őket, regisztráltál és feltöltötted a szívecskék a természetben.xenzor.ro oldalra. Szeptember 14-ig lehetett ezeket elküldeni, és gondolom, hogy már mindenki ezt megtette. Ez a szívecskék a természetben, ez nem más, mint vasárnap, szeptember 27-én, az őszi hálaadás ünnepén a Szejke felé vezető úton ki lesznek állítva. Ki lesznek állítva azok a fényképek, amelyeket beküldtetek, és ami valamilyen formában szívecskét ábrázol a természetben. Ez nagyon érdekes szokott lenni, én minden évben felfogadom, hogy na majd jövőre küldök be fotót, és résen leszek, de mindig elfelejtem, úgyhogy idén is lecsúsztam, már 21-e és 14-ig lehetett ezt beküldeni. Egy szép őszi délutánon, ami lesz vasárnap is, mert állítólag jó idő lesz ezen a hétvégén, el lehet sétálni a Szejkéig, vissza megcsodálni ezeket az alkotásokat, és elcsodálkozni azon is, hogy milyen természet adta szépségek vannak. Szívecskék formájában jelennek meg a természet szépségei. Legyen az fa, fű, állatok, vagy bármi, ami a természethez kapcsolódik. Úgyhogy, ha nincs semmi programotok, akkor egy szép séta, az biztos, hogy részetek lehet vasárnap folyamán, délután, délelőtt, azt hiszem, hogy délelőtti órákban szokott megnyílni ez a kiállítás idézőjelesen, szabadtéri kiállítás, és egész estig megcsodálhatóak ezek a fényképek. A szívről eszembe jutott a Szívtörő című felvétel Blue Lagoon alkotásában, hát ez igaz, hogy nem annyira jó dolog, ha valaki szívtörő, de a dal az maga csodálatos.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át, Székelyszá pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptember, ha Erdélyből útra kél, velünk az a tér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol a lakásban tarthatod, ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz.

0: Hivatalos Muresán kijelölése. Gondok vannak az autópálya építésekkel. Bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. A kijelölt miniszterelnök a kormányprogramban a Moldovai Köztársaság mintájára a községek önkéntes összevonását javasolja, emellett átalakítaná az állami vállalatokat és egyes kormányzati intézményeket is összevonna. Nikos Ordán államfő szerint azért esett Muresánra a választás, mert a konzultáción résztvevő pártok közül ő számíthat a legtöbb támogatásra. Az alkotmány szerint a kijelölt kormányfőnek 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, a parlamenti szavazás pedig várhatóan jövő héten lesz. Pénzhiány miatt késik több katonai szempontból is jelentős gyorsforgalmi út építésének előkészítése. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság egyelőre nem tudja kiadni a munkák megkezdéséhez szükséges utasításokat a SZÉF programban finanszírozott beruházásoknál. A programban az A7-es autópálya Paskány és Szucsáva közötti szakaszát, valamint a Szucsáva és Sziret közötti gyorsforgalmi utat kellene megépíteni. Hasonló pénzügyi akadályok miatt az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út munkálatai sem kezdődhettek még el. Novemberre csúszhat az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26,35 kilométeres szakaszának átadása. Az eredetileg július végére ígért megnyitás helyett a Pro Infrastruktúra Egyesület szerint jelenleg november tűnik valószínűbbnek, bár elméletileg már október végén megindulhatna a forgalom. A szakasz építését 2004. júniusában kezdték el, majd a szerződés 2013-as felbontása után évekig félbehagyva állt. Azóta több kivitelező is megpróbálta befejezni, a jelenlegi vállalkozó már a negyedik, amely neki futott a beruházás lezárásának. Egy gólos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitátjá vendége volt tegnap az udvarhelyi csapat, a hazaiak 1-0-ra nyerték meg a meccset. Az FK Csíkszereda 3-2-re legyőzte a Temesvári Polit, a kolozsvári U Olimpia hazai pályán kapott ki 8-1-re a konstancai Fárultól, a Beszerzei Glória 5-2-re verte a Rapidot. A következő fordulóban vasárnap 11 órától a Vasas Femina a kolozsvári U Olimpiát fogadja. A 10. fordulóval folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakasza. A Sepsió SK kikapott, az FK Csíkszereda ma este játszik. Pénteken az Aradi Uta a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK-t, aznap a Rapid 3-1-re verte az FC Argest. A további eredmények: kolozsvári CFR, FC Botosán 3-1, Krajovai Universitátia FCSB 5-0, Voluntár Kolozsvári Universitátia 0-2, Dinamo Konstancai Fárul 4-0. Ma 18 órától lesz a Galacio célul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától pedig a Petrolul Projekt FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, helyenként akár 70 km/h széllökések is lehetnek. Záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként jégesővel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi a híreket, Zoli! 15 Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen. Marad a borús, marad ez a szomorkás hétfő délután. Ami feldob bennünket, az a zene lesz a következő egy órában is. Bradley Cooper és Lady Gaga felvétele már is a háttérben, de hozom Jean-Paul, Anna Marie és Clean Bandit felvételét még a reklámok előtt. Maradjatok még ebben a két órában a Sztár délutánnal és a legnagyobb slágerekkel.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 banniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 banniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezet.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

People felvétele. Ebédidő van egyébként, jó étvágyat mindenkinek, 3:43 hamarosan mi is ebédelünk itt, aztán az 5-23 étterem jó voltából fogyasztjuk el a napi menüket. Ne felejtsétek, hogyha szeretnétek rendelni, minden nap tudtok egyébként napi menüt rendelni. Ma is van napi menü a hét első napján, karfiol, krémleves, krispi csirkemell, ropogós bundában és rizssel. 0770-871-507. Ezt a telefonszámot hívhatjátok, vagy a HAM appon keresztül is lehet rendelni, még egészen 18 óráig, és ha éhesek vagytok, akkor semmiféleképpen ne hagyjátok. És sőt, hogyha nem marad semmi étel a hétvégéről, vagy lusták vagytok a hét első napján főzni, akkor ilyenkor mi a megoldás? Hát a napi menü.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Örökzöld sláger Aerosmith-től. És örök téma az, hogy ki hol fog dolgozni, amikor nincs állása, vagy épp álláskereső. Hát épp találtam egy cikket, mert nem feltétlenül diplomával a zsebükben várják az álláskeresőket a Hargita megyei munkaadók. Legalábbis ez látszik az Országos Munkaerő Foglalkoztatási Ügynökség online állásközvetítő platformján. Sokan nem is tudják, hogy van ilyen platform, ahol most közel 150 álláshely szerepel Hargita megyében. Ennek a platformnak a neve az mediere.anofm.ro, ez így jön ki, hogy ha leszeretném betűzni, úgyhogy meg is jegyezzétek. Hát ezt, ha beírjátok, akkor rögtön minden egyes állás lehetőség román nyelven már a szemünk előtt van. A Hargita megyére szűrt adatbázisban jelenleg 145 álláshely szerepel, és ezek száma folyamatosan változik, hiszen az adatbázist a meghirdetett állások érvényessége és az új ajánlatok alapján frissítik nap mint nap. A kínálatban feltűnően sok a szakképzettséget nem, vagy csak alapfokú végzettséget igénylő munkahely. Az építőiparban például betanított, illetve szakképzettség nélküli dolgozókat is keresnek, akár csak konyhai kisegítőket a vendéglátásban. Amit még összesítettek, tapasztalatot igénylő ajánlatok is találhatók, például személygépkocsi és kisteherautósofőrök, valamint szakácsok számára. A csíkszeredai postahivatalba ugyanakkor postást is keresnek például. Nem minden állás szól azonban a fizikai munkát végzőknek, van mérnöki, szakértői és más felsőfokú végzettséget igénylő munkalehetőség is a listán, például elektroenergetikai mérnöki vagy villanyszerelői munkakörökben. A megyei kínálat beleillik az országos munkaerőpiaci képbe is. A legutóbbi összesítés szerint országosan a legtöbb állást gépkocsi vezető, futár, árumozgató, építőipari segédmunkás, kereskedelmi alkalmazott és biztonsági őr munkakörben hirdetik meg, úgyhogy ezekre lehet a leginkább jelentkezni, és az állások közel felét olyanoknak szánták, akiknek nincs végzettségük, vagy legfeljebb alapfokú, illetve általános iskolai tanulmányaik vannak. Tehát érdemes időről időre újra átnézni ezt a kínálatot a platformon, kedves rádióhallgatók, hiszen az adatbázis valós időben változik, így ami ma még szabadállás, az akár napokon belül le is kerülhet a listáról. Böngészétek és nézzétek, a hírportálokon pedig megtaláljátok a weboldal pontos címét is, hogyha véletlenül nem jegyeztétek meg. Csendes vizeken evezünk tovább, Bagossi Brothers Company érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

dal, új dal, One Republic és Alesso felvétele. Hamarosan érkeznek a 16 órás hírek. Előtte itt van Nagy Bogi és BSV, ha jégszívű lányjal. Utána pedig itt lesz Joel Corey is, még Katona Zoli hírei előtt, aztán belecsapunk a Sztár délután. Utolsó órájában én pedig várom tőletek a közlekedési információt a 0757-57-51-71-es telefonszámon. Ne felejtjétek, megnyitották az Ötvös József utcát, viszont most fordítva van a közlekedés, úgyhogy a kórház irányába tudtok a városközpont irányából menni felfele és nem visszafele, egyelőre átmenetileg, addig is, amíg a Bethlen Gábor utca átadásra kerül. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek hazafelei 4 óra magasságában.

0: Hivatalos Muresán kijelölése. Gondok vannak az autópálya építésekkel. Bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. A kijelölt miniszterelnök a kormányprogramban a Moldovai Köztársaság mintájára a községek önkéntes összevonását javasolja, emellett átalakítaná az állami vállalatokat és egyes kormányzati intézményeket is összevonna. Nikos Ordán államfő szerint azért esett Muresánra a választás, mert a konzultáción résztvevő pártok közül ő számíthat a legtöbb támogatásra. Az alkotmány szerint a kijelölt kormányfőnek 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, a parlamenti szavazás pedig várhatóan jövő héten lesz. Pénzhiány miatt késik több katonai szempontból is jelentős gyorsforgalmi út építésének előkészítése. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság egyelőre nem tudja kiadni a munkák megkezdéséhez szükséges utasításokat a SZÉV programban finanszírozott beruházásoknál. A programban az A7-es autópálya Paskány és Szucsáva közötti szakaszát, valamint a Szucsáva és Sziret közötti gyorsforgalmi utat kellene megépíteni. Hasonló pénzügyi akadályok miatt az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út munkálatai sem kezdődhettek még el. Novemberre csúszhat az észak-erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26,35 kilométeres szakaszának átadása. Az eredetileg július végére ígért megnyitás helyett a Pro Infrastruktúra Egyesület szerint jelenleg november tűnik valószínűbbnek, bár elméletileg már október végén megindulhatna a forgalom. A szakasz építését 2004. júniusában kezdték el, majd a szerződés 2013-as felbontása után évekig félbehagyva állt. Azóta több kivitelező is megpróbálta befejezni, a jelenlegi vállalkozó már a negyedik, amely neki futott a beruházás lezárásának. Egy gólos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitátjával vendége volt tegnap az udvarhelyi csapat, a hazaiak 1-0-ra nyerték meg a meccset. Az FK Csíkszereda 3-2-re legyőzte a Temesvári Polit, a kolozsvári U-Olimpia hazai pályán kapott ki 8-1-re a konstancai Fárultól, a Beszerzei Glória 5-2-re verte a Rapidot. A következő fordulóban vasárnap 11 órától a Vasas Femina a kolozsvári U-Olimpiát fogadja. A 10. fordulóval folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakasza, a Sepsió SK kikapott, az FK Csíkszereda ma este játszik. Pénteken az Aradi Uta a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Sepsi Szentgyörgyi Sepsió SK-t, aznap a Rapid 3-1-re verte az FC Argest. A további eredmények: kolozsvári CFR, FC Botosán 3-1, Krajovai Universitátia FCSB 5-0, Voluntár Kolozsvári Universitátia 0-2, Dinamo Konstancai Fárul 4-0. Ma 18 órától lesz a Galaci Océlul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától pedig a Petrolul Projekt FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, helyenként akár 70 km/órás széllökések is lehetnek. Záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként jégesővel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, a slágerek,
3: és...

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 banírt a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 banírt kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenki megszól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan hazafele autóban. Sztár Rádió, valamint ha már otthon tartózkodtok és pihentek, akkor is jó, ha szólnak a legjobb zenék a hétfő délutáni órákban, és természetesen munka közben sem árt egy kicsi hangulat. Még a következő percekben itt vagyok, hozom a jó zenéket és a legfrissebb infókat. Épp olvastam, hogy Segesváron a májusi korlátozás után a héten teljesen betiltották a szerencsejáték termek működését, Marosvásárhelyen pedig jövő héten szavaznak újra a kérdésről, pontosításokat eszközölve a helyszíneket illetően. Ugye nem tudom, mennyire emlékeztek, idén tavasszal azért nagy port kavart az a kormány határozat, amely a helyi tanács hatáskörébe helyezi át a szerencsejátéktermek működési engedélyét, lehetőségét teremtve a választott képviselőknek, hogy teljesen kitiltsák, vagy jelentősen korlátozzák ezek működését. Székelyudvarhelyen korlátozták ezeknek a működését, viszont Segesvárról ki fogják tiltani a játéktermeket, és Marosvásárhelyen még egyelőre nem tudni, hogy hogyan lesz, mert pontosítják még a helyszíneket. Úgyhogy ha Segesváron vagy Marosvásárhelyen szeretnétek játékgépezni, akkor szinte esélytelen. Székelyudvarhelyen azért még maradt egy-két játékterem, sokunk szomorúságára vagy akár örömére, de van, létezik. By Alex és a Slep felvétele a folytatásban, ez is már 7 éves dal, az anyáknak szól.

Martin Garrix után érkezik a Medix és a metró, hát metróval könnyebben és gyorsabban hazajutnánk, az biztos, és kikerülnénk a csúcsforgalmat 4 óra, 5 óra magasságában, de ezekben a kisvárosokban sajnos metró az nem lesz, még Kolozsváron sem biztos, ott is nagyon lassan haladnak. Idén már közel 162 millió lejt fizetett ki a kolozsvári önkormányzat egyébként a metró építésével megbízott török cégnek, és ez egy igazán szép summa tekintettel arra, hogy a 100 fenesi építőtelepen csiga tempóban halad a munka, ami nem is csoda, hiszen immel ámmal dolgoznak a beszámolók szerint. Hát augusztus végén a török vállalat azt közölte, hogy az utóbbi hónapokban kisebb mértékben koncentrált az építőtelepre, inkább a tervezésre fókuszált, a műszaki koordinálásra és a geotechnikai jellemzésre összpontosított, és ugyancsak augusztusban jelentették be, hogy rövidesen megkezdődik a régészeti feltárás a főtéren, a Magyar Konzulátus és a Szent Mihály templom között, ahol az egyik megálló lesz ráadásul, úgyhogy hát nem tudjuk még, mikor lesz elkészülve a kolozsvári metró. 2023 májusában írták alá a szerződést, és a tervezésre 12 hónap volt előirányozva, hát azóta 37 hónap telt el, és a tervezésnek még nem is látszik a vége. Lehet, hogy mi meg sem érjük hajason ezt a kolozsvári metrót, hogy használhassuk, de legalább hallgatunk róla egy jó kis dalt, és ha Budapesten járunk, ott biztos, hogy tudunk metrózni.

Burák Jeter és a keddi nap. Hát még hétfő van a hét első napján. Valahogy vonszorgunk tovább itt a délutáni órákban, ugye nem tudjuk, hogy ki mennyire pihente ki a hétvégén a hét fáradalmait, viszont már egy újabb hét kezdődött el, és teljes gőzerővel kellene dolgozni, ott van az a kellene szó, de remélem azért mindenkinek jól megy a munka. Kitartást a továbbiakban. Legközelebb tényleg kedden fogunk találkozni, az pedig holnap. 12 után várlak benneteket a Sztár délutánnal. Szépen kisütött a nap, habár csalóka az idő, fújdogál a szél és hűvös is van, 16 fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen, holnapra is hasonló időre lehet számítani, aztán felváltva egy kis csapadék is jöhet kedden és szerdán is a napsütéssel együtt. Holnap találkozunk, az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Sziasztok, szép délutánt kívánok!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.

0: Hivatalos Muresán kijelölése. Gondok vannak az autópálya építésekkel. Bajnokit játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. A kijelölt miniszterelnök a kormányprogramban a Moldovai Köztársaság mintájára a községek önkéntes összevonását javasolja, emellett átalakítaná az állami vállalatokat és egyes kormányzati intézményeket is összevonna. Nikos Ordán államfő szerint azért esett Muresánra a választás, mert a konzultáción résztvevő pártok közül ő számíthat a legtöbb támogatásra. Az alkotmány szerint a kijelölt kormányfőnek 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, a parlamenti szavazás pedig várhatóan jövő héten lesz. Pénzhiány miatt késik több katonai szempontból is jelentős gyorsforgalmi út építésének előkészítése. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság egyelőre nem tudja kiadni a munkák megkezdéséhez szükséges utasításokat a SZÉV programban finanszírozott beruházásoknál. A programban az A7-es autópálya Paskány és Szucsáva közötti szakaszát, valamint a Szucsáva és Sziret közötti gyorsforgalmi utat kellene megépíteni. Hasonló pénzügyi akadályok miatt az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi út munkálatai sem kezdődhettek még el. Novemberre csúszhat az Észak-Erdélyi autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti 26,35 km-es szakaszának átadása. Az eredetileg július végére ígért megnyitás helyett a Pro Infrastruktúra Egyesület szerint jelenleg november tűnik valószínűbbnek, bár elméletileg már október végén megindulhatna a forgalom. A szakasz építését 2004. júniusában kezdték el, majd a szerződés 2013-as felbontása után évekig félbehagyva állt. Azóta több kivitelező is megpróbálta befejezni, a jelenlegi vállalkozó már a negyedik, amely neki futott a beruházás lezárásának. Egy gólos vereséget szenvedett a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Univerzitátjával vendége volt tegnap az udvarhelyi csapat, a hazaiak 1-0-ra nyerték meg a meccset. Az FK Csíkszereda 3-2-re legyőzte a Temesvári Polit, a kolozsvári U-Olimpia hazai pályán kapott ki 8-1-re a konstancai Fárultól, a Beszerzei Glória 5-2-re verte a Rapidot. A következő fordulóban vasárnap 11 órától a Vasas Femina a kolozsvári U-Olimpiát fogadja. A 10. fordulóval folytatódott a labdarúgó Superliga alapszakasza. A Sepsió SK kikapott, az FK Csíkszereda ma este játszik. Pénteken az Aradi Uta a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a Sepsi Szentgyörgyi Sepsió SK-t, aznap a Rapid 3-1-re verte az FC Árgyest. A további eredmények: kolozsvári CFR, FC Botosán 3-1, Krajovai Universitátia FCSB 5-0, Voluntár Kolozsvári Universitátia 0-2, Dinamo Konstancai Fárul 4-0. Ma 18 órától lesz a Galaci Océlul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától pedig a Petrolul Projekt FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a széljárás, helyenként akár 70 km/h széllökések is lehetnek. Záporokra, zivatarokra is számítani lehet, helyenként jégesővel. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma 14 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézd be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Pizza?
0: Ham!
4: Burger?
0: Ham!
4: Napi menü?
0: Ham!
4: Gyrosz?
0: Ham!
4: Éhes vagy?
0: Ham! Kattalj rá a kajára!
1: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music. Sztár reklám.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szemben.

sírni, ha fáj, remegni, ha félek.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
5: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogrammonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparket, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Lazúj! Vesz, és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt választ?
3: Kis a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német is növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt. Színusz, egy színesebb világért.
5: Álló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között.

0: Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ról.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó

0: hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?